nyapeto aiga da e kadogo jakabondo e peji abanya la nyapeto moko mahero ayone mama nyage jakio.